Hungariban szerkesztett magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Milyen gyorsan elmúlt ez a hét, mintha csak most lett volna, hogy ugyanez a mikrofon előtt ültem, és beszéltem önökhöz, pedig hát azóta eltelt 7 nap, és mi pedig pontosan 7 nappal lettünk idősebbek. Ezzel szerettem volna kezdeni a mai mondani valómat, mert időnként úgy érzem, az idő bizony nem kegyelmez, nem lassít le egy kicsit sem. Nem kérdezi meg, hogy na kedves Mária, neked most megfelel ez a tempó, hanem megy a maga útján, ahogy neki tetszik, ránk pedig nagyjából annyira se figyel, mint... Na jó, hagyjuk, mindegy. Nem is ezzel kezdem a mai műsort. Mindenek előtt kezdem azzal, hogy szeretettel köszöntöm valamennyi kedves hallgatónkat, határon innen és határon túl, és üdvözlök mindenkit mai 976. adásunkban. Kívánok önök nagyon kellemes, szórakoztató, ugyanakkor egy kicsit pihentető rádiózást, és amíg hallgatnak bennünket, talán érdemes azon is elgondolkodni, hogy a tudósok, a kutatók szerint, ha megfelelően takarékoskodunk az energiánkkal, vigyázzunk magunkra, és még némi szerencsénk is van, akár a 100. születésnapunkat is megélhetjük. Vajon? Én azért ezt az állítást egyelőre fenntartásokkal kezelem, mintha nem szeretnék 100-ig élni, csak hát attól tartok, hogy a 100. év környékén már a rádió műsorom is archivfelként kerülne adásba. Na, viccet félretéve, lássuk, miről van szó, mit ajánlanak ezek a szakemberek. Azt mondják, hogy a hosszú élet egyik fontos feltétele szerintük a helyes táplálkozás. Ennek pedig állítólag 12 fontos pontja van. Na nem sorolom fel mind a 12-t, csak röviden, tömören elmondom a legfontosabbakat,

aztán tényleg elkezdünk muzsikálni, jó? Tehát elsőként legyen változatos az étrendünk. Ne ragaszkodjunk mindig ugyanahhoz. Kóstoljunk meg más ételeket is, és csak azután mondjunk véleményt róluk. Magyarán ne legyen előítéletünk még az étellel szemben sem. Aztán ajánlatos kevesebb zsíros ételt fogyasztani, ja, mondjuk ezt tudjuk, kevés sóval főzni, ezt is tudjuk, és a cukorral is csinyán kell bánni. Az édességeket, süteményeket pedig lehetőleg csak étkezés befejező fogásaként fogyasszuk. Ho-ho. Ne pedig étkezés helyett, mint ahogy én néha teszem, jaj. Hetente legfeljebb egyszer tegyük ezt, tehát csak egyszer legyünk édességet. Na és természetesen ne együnk süteményt étkezések előtt. Hát pedig az a legfinomabb, nem? A következő ajánlás szerint naponta körülbelül 1/2 liter tejet vagy tejterméket is érdemes fogyasztani. Én azt hittem, most végre a vízről lesz szó, de ne aggódjanak, a víz is megérkezik, a szomjúságot ugyanis legjobban ivóvízzel oldhatjuk, és naponta többször fogyasszunk friss gyümölcsöt és zöldségfélét, együnk barna kenyeret, és ha lehet, naponta 4-5-ször étkezzünk. Itt nagyokat kell lélegzenem, mert ez pont ez hiányzik nekem, hogy 4-5-ször egyek naponta. Hát erre még a rádió műsorom mellett sem biztos, hogy lenne időm. Na mindegy, elérkeztünk az alkoholhoz. A szakemberek szerint az alkohol káros és táplálkozási szempontból felesleges energiát jelent, ezért kerülendő, gyermekek számára pedig még kis mennyiségben is tilos. Na még szép. A helyes táplálkozás azonban nem azt jelenti, hogy egyetlen ételt vagy élelmiszert is feltétlenül száműznünk kell az életünkből. Nem, inkább arról van szó, hogy bizonyos ételeket részesítsünk előnybe, másokat pedig fogyasszunk ritkábban. És persze ott van a testmozgás is, mozogjunk rendszeresen, és ha lehet, a nikotint, a dohányzást is hagyjuk el. Tehát, kedves hallgatóink, ha mindezt betartjuk, amiket itt most elmondtam, akkor a tudomány szerint akár 100 évig is élhetünk. De van egy másik lehetőség is, és pedig az, hogy most szépen hátradőlnek a karosszékükbe, ellazulnak és teljesen átadják magukat a szép magyar muzsika élvezetének, mert végül is, ha már 100 évig akarunk élni, legalább legyen közben egy kis örömünk is, nem? És akkor most ne is szaporítsuk tovább a szót, szóljon hangosan az ének. A jól ismert Soltész Rezső slágert ezúttal egy egészen más hangzásban, más formátumban fogják hallani, ugyanis a magyar Gorilla zenekar fogta ezt a kedves, jól ismert dalt, és egy kicsit megvadította, így született meg a Gorilla féle szóljon hangosan az ének. Hogy mennyire sikerült, döntsék el önök. Én pedig azt mondom, szóljon, de most már tényleg szóljon hangosan az ének. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, kellemes rádiózást, és jó ének.

Hűha! Ez tényleg gyors ritmusban ment le, nem? Itt van még egy érdekesség a gorillával kapcsolatban, és pedig az, hogy a Gorilla együttes egy magyar rockos pszichobili együttes, amely a műfaji magyarországi történetben elsőként jelentős külföldi sikereket ért el. A zenekar 1995 tavaszán alakult a Budapesti Rádai Klub egyik asztalánál, írják itt a honlapon. A csapat a rock and rollból indult, majd egy keményebb, punkosabb, úgynevezett pszichobili irányba ment el. Hogy mi ez a pszichobili? Ez érdekes. Na mindegy. A zenekar tagjai között volt Pete Gorilla, aki énekelt és gitározott, Tom Alien basszusgitározott, Tubus pedig dobolt. Ezek mind nevek. A zenekar különlegessége, hogy miközben Magyarországon viszonylag szűkebb körben volt ismert, a nyugati Európában, különösen a psychobilly közegben komolyabb ismerettséget szerzett. A német Crazy Love Recordsnál is jelentek meg lemezeik. A Gorilla nem egyszerűen eljátszotta Soltész Rezső slágerét, hanem teljesen más zenei világba helyezte. A dalból egy gyors, keményebb, psychobilly rockos változat lett, amint azt mi is hallottuk az elmúlt percekben, és van még egy érdekesség, hogy Pete Gorilla, vagyis Lukács Péter, mondjuk itt úgy írják, hogy Luká T.S., tehát nem Csével, hanem csak én gondolom, hogy Lukács Péter, 2001. januárjában családjával Kanadába költözött. Aha, mégpedig Ontario tartomány Cambridge nevű városába. A zenekar emiatt egy időre szüneteltette működését. Pete azonban Kanadában sem szakított a zenével, később Torontóban is játszott, majd 2009-ben hazatért Magyarországra, és a Gorilla ismét összeállt, írják a Kultúra honlapon. Hát megkérdeztem Emit, azaz az MI, mesterséges intelligenciás barátnőmet, hogy létezik-e még a Gorilla, és azt válaszolta, hogy igen, a Gorilla nem halt ki. Legfeljebb néha elvonult egy picit pihenni. Én meg hozzátettem, hogy esetleg banánt enni. Na, hát remélem nem az állat gorilláról beszélt az MI, hanem az együttesről. Na, most én is pihentetem ezt a témát, és gyorsan egy másik régi dallal, de ezt már eredeti feldolgozásban, ezzel a dallal folytatom adásunkat, amivel a névnapjukat ünneplő hallgatóinkat köszöntöm fel. Ma az év 255. napján van Mária, megint Mária, Guido, Ibolya, Irma, Marion, Paloma, Celestin és Tóbiás. Holnap lesz Kornél, Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Luisa, Mor, Moritz és Polixénia. Szóljon a következő dal a névnaposoknak. Isten élt.

Mondhatjuk, hogy egy szép dal volt, nem igaz? Egy igazán jellegzetes 80-as évekbeli ergo dal, könnyed, játékos, egy kicsit úgy mondva bolondos, ahogy azt az ergótól megszoktuk, de azért a mélyen ott van valami egészen komoly dolog, ugye egy magányos ember vágyakozása, a társ keresése, ugye? Valakit keres, aki majd a szívecsücske lesz, vagyis azt az igazit keresi. Na de erről majd később a reklám után már, mint a társkeresésről, meg egy a házassággal kapcsolatos érdekes történetről is szeretnék még néhány szót mondani. Később, miután felolvasom a napi adag reklámot, amelyet az Árpádházi Szent Erzsébet katolikus egyházközségtől kaptam. Emlékezés ebédje. 2026. szeptember 20-án, vasárnap déli 12 órára szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az elhunyt szeretteinkre és barátainkra való emlékezés ebédjére a Szent István terembe. Étrend, töltött csirkecomb, köret, savanyúság, sütemény, kávé, meg tea. Belépőjegy felnőtteknek $25, diákoknak $12.50. Jegyek elővételben igényelhetők a Szent Misék után és a következő telefonszámon 403-228-38-34. Kérjük, szíveskedj!

kelljenek rendelésüket szeptember 17-ig leadni. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy ez a meghívó nem halottak napjára szól november 2-ára, hanem most szeptember 20-ra. Na, s most, hogy ezt tisztáztuk, akkor lépjünk tovább. A mai multidézőben találtam egy bejegyzést a következő szöveggel. 1922-ben ezen a napon Magyarországon kihagyják a mennyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. Rögtön feltűnt bennem a gyanú, hogy ezt valakinek, mondjuk a lobbistáknak, vagy más feminista szervezeteknek a nyomására tették, és hát gyorsan elkezdtem emit faggatni erről. Többek közt a következőket tudtuk összeállítani mi ketten, mármint a mesterséges intelligencia és én. Először is a változtatás valóban megtörtént 1922. szeptember 12-én, de az eddig könnyen elérhető forrásokból nem igazolható, hogy egyetlen konkrét személy, illetve a szervezet nyomására történt volna. A történetet érdemes azért óvatosabban elmondani, és ezt fogom én is most tenni. Ami biztos, hogy a magyarországi polgári házasságkötés kötelező eskü szövegéből 1922. szeptember 12-től elhagyták azt a részt, amelyben a mennyasszony azt fogadta, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. Ez nem a házassági törvény teljes megváltoztatását jelentette, hanem a házassági eskü hivatalos szövegének módosítását. A polgári házasság intézménye Magyarországon már 1895-ben létrejött, az 1894-es évi 31-es törvénycikk vezette be a kötelező polgári házasságot. A korábbi esküszöveg mögött részben a keresztény házasság hagyományos felfogása állt. Az új szövetség efezusi levelében is szerepel a feleség férjnek való engedelmessége, ugyanakkor ugyanebben a részben a férfitől önfeláldozó szeretetet követelnek meg a felesége iránt. Na de, ki kezdeményezte 1922-ben, hogy ezt elhagyják? Na hát ezt nem lehet felelősen egyetlen politikusnak vagy egyházi vezetőnek tulajdonítani. A most elérhető források egyszerűen közlik a dátumot és a változást, de nem nevezik meg hitelt érdemlően, hogy például Bethlen István, Klebersberg, Kuno, Vas József vagy valamelyik nőjogi szervezet kezdeményezésére történt volna. És ez azért érdekes, mert 1922 politikailag egyáltalán nem volt valamiféle liberális nőemancipációs fordulat éve. Bethlen István kormánya ugyebár konzervatív rendszer kiépítésén dolgozott, ezért különösen érdekes lenne megkeresni az eredeti 1922-es belügyi rendeletet és a minisztériumi indokolást. Abból talán kiderülne, hogy egyszerű adminisztratív szövegjavításról, jogi megfontolásról, társadalmi változásról vagy valamilyen konkrét kezdeményezésről volt-e szó. De van még egy érdekes nyom, az 1895-ös házassági törvény után az állam és az egyház szerepe elvált egymástól. A polgári házasság állami jogi intézmény lett, miközben az egyházi esküvő vallási szertartás maradt. Ezért nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a polgári eskü szövegének 1922-es megváltoztatását az egyházi esküvővel. A szeptember 12-i változás elsősorban a polgári házasságkötés hivatalos formáját érintette, ezt már ugye elmondtam, és eddig volt az idézet Emitől, tehát az én barátnőmtől, a mesterséges intelligenciától. Na most a polgári eskütétel szövegével most én nem foglalkozok többet, de szóvá teszem az egyházit, mert
az igen érdekes. Mi volt az egyházi eskü? Azonnal pontosítani kell itt valamit,

hogy az egyházi eskü nem az 1922-ben megváltoztatott állami eskü volt, az egyházi szertartás felekezetenként különbözött. A katolikus hagyományban a házasság lényege a kölcsönös házassági beleegyezés. A felek egymásnak adják magukat házastársul, és vállalják a házassággal járó kötelezettségeket. A feleség engedelmessége azonban a keresztény házasság tanításában ténylegesen jelen volt, és ennek egyik legismertebb bibliai alapja Szent Pál Efezusi levelében található, idézem, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Majd ugyanebben a szakaszban a férfinak azt mondja, idézem, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az asszony engedelmeskedik, a férfi pedig parancsol. Nem, nem, nem. A bibliai szöveg a férjtől rendkívül nagy, önfeláldozó szeretetet követel. Ezt tessék jól megjegyezni. Kedves hallgatóim, ennyi lett volna, amit a múlt idézőben olvasott információhoz akartam kommentálni, és most kapcsolok a muzsikára, jöjjenek a pacsirták, oda van a legény, a Leány című dalukkal. Fogadják!

Kedves hallgatóink, önök már bizonyára megszokták, hogy műsorainkban időről időre előkerülnek a magyar hagyományok, a népi hiedelmek, vagy éppen az őseink által ránk hagyott régi szokások. Nos, azt is elmondhatom, hogy ezek a témák mindig nagy

0: érdeklődést váltottak ki önökből. És ezt nem csak én érzem így, a visszajelzések is ezt bizonyítják. Jó példa volt erre az előző múlt heti iskola kezdésről szóló adásunk is, amelyre Sana már közvetlenül a műsor után reagált, pár percre rá már reagált egy kedves telefonos üzenetben.
1: Saturday, 6:13 p.m.
2: Szia, Marika, Sana vagyok, és csak kérek mondani, gratulálok, nagyon jó és nagyon értékes volt a műsor ma este.
0: Köszönöm, Sana. De nem csak ő jelentkezett, Erzsike, Ildi, B. Ferenc és Csilla is megosztotta velem a gondolatait, és nagyon jól esett hallani, hogy sokakat megérintett az iskolakezdés témája. Ezúton is köszönöm valamennyiüknek a kedves szavakat, a véleményeket és a szép gondolatokat. És kérem önöket, kérek mindenkit, tartsák meg ezt a jó szokásukat. Ha valami megérinti önöket a műsorban, ha tetszik egy téma, esetleg éppen nem tetszik, azt is nyugodtan mondják el. Hiszen egy műsor akkor igazán jó, ha nem csak én beszélek önökhöz, hanem beszélgetek is önökkel. Úgyhogy továbbra is várom a telefonokat, az üzeneteket, a véleményeket, és természetesen a jó ötleteket is. Kedves hallgatóink, egy picit még elidőzöm a kalendárium oldalán, ha megengedik. A múltunkat, történelmünket és régi hagyományainkat megidézve szeretnék most kitérni egy rövid részletre Bálint Sándor híres ünnepi kalendáriumából. Szeptember Szent Mihály őszelő földanya hava 12. napja van, s a névnapi köszöntőnél már szóba hoztam, hogy ezen a napon ismét Mária napot ünnepelünk. De nem akármilyen Mária nap ez. Ez bizony Szűz Mária szent nevének ünnepe. Hogy mit jelentett ez a régi magyar néphagyományban, és hogyan emlékeztek meg róla elődeink, arról Bálint Sándor eképpen ír. Idézem. Mária neve napja különös helyi ünnepként az újkorban bukkan föl, de csak Bécs fölmentése 1683. szeptember 12-e után Szent 11. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az egyházban. Mint ismeretes, a győzelmet hamarosan követte hazánk felszabadítása is, amelyet a barokk Regnum Marianum szintén Mária közben járásának tulajdonított. A kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mária Hilf kegykép tisztelete hatalmas erővel ihleti. Erre itt csak röviden a legszükségesebb tudnivalókra emlékeztetve utalunk, bővebb tárgyalásra kifejezése a búcsújárásról tervezett munkánkban kerül sor. Tudjuk, hogy Bécs ostroma alatt Lipót és udvara Passauba menekült, és itt könyörgött a kapucínus Mária Hilf kolostor kegyképe előtt a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a győzelem napjának is szakrális szimbólumává lett, és villámgyorsan elterjedt. A 18. században hazánkba települő németek, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választják az új templomok, kápolnák titulusául Mária nevét, és legtöbbször éppen a Mária Hilf kegykép másolatát, művészi átköltéseit helyezik oltárukra. A század pestis járványai alatt is jelesnek, foganatosnak érzik a segítségét. A jámbor kordivatból természetesen a törzsökös magyarság sem marad ki, és nyilván főpásztori sugallatra is újjáépült, vagy egészen új templomaink szép számmal helyezik magukat Mária nevének oltalmába. A kultusz azonban német, illetőleg németes jellegét máig megőrizte. A gyakorlat különben tükrözi a tridentinum után bontakozó barokk jámborság dinasztikus vonásait, a Regnum Marianum hazai és a Mária Hilf birodalmi képzetköre egymást mintegy kiegészíti.

Kedves hallgatóink, az előbb az Ave Máriát hallottuk Zalatnai Cini és Stefán Margita előadásában. Ez a felvétel egy igazán érdekes televíziós műsorból származik. 2000-ben Prágában Stefán Margita opera énekes és Hanna Zagorová énekesnő közös szórakoztató műsorában a TV Nova Hogo Fogo című programjában hangzott el. A hivatalos műsor lista szerint pedig, nem is akárhol, a negyedik műsorszámként szerepelt. Hosszasan beszélhetnék erről a felvételről, a szereplőkről, a műsorról, meg arról is, hogyan került össze egy magyar énekesnő és egy opera énekes egy ilyen különleges dal erejéig, de nem teszem. Miért? Mert témát kell

váltanom, és ehhez most néhány percre ismét lekötöm majd az önök figyelmét, hogy aztán a megszokott menetrend szerint ma is legyen időnk egy kis hautázásra. Szóval nézzünk egy kicsit körül szeptember 12-e táján a Magyar Történelem és Irodalom házatáján is. Ezen a napon 1888-ban született Nagybányán Tersánszky Józsi Jenő, a magyar irodalom egyik igazán különleges alakja. A nevét talán nem mindenki tudná azonnal egy dátumhoz kötni, de ha azt mondom Kakukk Marci, akkor már bizonyára többeknek felcsillan a szeme. Tersánszky nem éppen a kimért, nyakkendős, komoly írók közé tartozott. Bohém természetű ember volt, sok minden érdekelte, festőnek készült, sportolt, és aztán végül az irodalomban kötött ki. Még a jogi tanulmányait is félbehagyta, a PIM-életrajza szerint a tandíjra szánt pénz sem egészen arra ment el, amire eredetileg szánta. Nos, mondjuk úgy, az életet már fiatalon is gyakorlatban tanulmányozta, és talán éppen ezért tudott olyan életszerű figurákat teremteni, mint Kakukk Marci, mert ugye bár az sem az a figura, akiről azt mondanánk, hogy na, ő aztán példás életet élt. De hát valljuk be, az irodalomban néha éppen az ilyen emberek az érdekesebbek, nem? És ha már szeptember 12-e, akkor térjünk vissza egy pillanatra Mária napjához. Ehhez a naphoz önmagában nem kapcsolódik olyan gazdag hiedelemvilág, mint például Lőrinc napjához, vagy Kisasszony napjához, de azért a régiek erre a napra is tartogattak egy-két jó megfigyelést. Az egyik kedves időjósló mondás így szól, hogy ha Mária szépnapos, akkor vének nyara maradós. Vagyis ha szeptember 12-én szép napos idő van, akkor talán még marad egy kicsit a nyárból, ugye? Persze őseinknek nem volt időjárás applikációjuk, mobiltelefonjuk, ők csak egyszerűen kinéztek az ablakon. És valljuk be, néha mi is pontosan ugyanezt tesszük, csak előtte megnézzük az interneten, hogy mit mond az időjárás. Mária napja egyes vidékeken búcsú nap is volt, ami természetesen együtt járt vendégséggel, finom ételekkel és mulatsággal. Sült kacsa, töltött paprika, lepény, kalács, ajaj, vagyis a vallásos áhítat mellett azért a konyha is megtette magáit, mert azt már eleink is nagyon jól tudták, az ember könnyebben indul el búcsúba, ha biztos lehet benne, hogy a végén egy jó ebéd is várja. Na meg aztán, ha még tánc is akadt hozzá, hát akkor végképp nem volt ott ok panaszra, ne? Szóval, valahogy így tudott együtt élni régen az áhítat, a hagyomány, a humor és az élet öröme. Talán éppen ezért olyan érdekes számunkra ma is egy kicsit visszatekinteni a múltba, nem? Ezt tettük mi is az elmúlt percekben, kedves hallgatóim, barangoltunk egy picit a régi magyar világban, megidéztük a hagyományokat, a népi hiedelmeket, és még egy rövid irodalmi kitérőt is tettünk, de most már ideje visszatérnünk a jelenbe, és mi lehet erre jobb alkalom, mint egy kis zene, nem? Aztán pedig műsoraink megszokott menetrendje szerint szeretném, ha minden gondunkat, bajunkat félretennénk, kikapcsolódnánk, lazítanánk, és természetesen jót szórakoznánk, mert következik a mai adag kabaré. Hangos hahotázást kívánok mindenkinek. Akinek

Pa što ne zobaši tud? Hát egyik nap, amikor épp anyuka szakállát borotváltam, így kecske formájúra, gyönik minkozánkhoz befele irányba Jenniferke, az egyszem középső kislányom. Azt látom rajta, hogy valami fontosat akar mondani, mert gyerekek, olyan volt a szemeállása, mint Balogh Bandinak a NAV-nál, amikor próbálkozik,

vajon megmagyarázni, hogy került a kertjébe a hortobágyi ménes. Keze a háta meget, kérdem őte tőle, mi van kislányom, mit dugdoszol te a hátad mögött? Remélem nem egy pozitív terhességi tesztet. Azt mondja, jaj, anya, te mindig csak a rosszra tudod gondolni. Ha mondom, milyen rosszra? Mi rossz van abban, ha ide potyantaszt egy pulyát a nyakamba, mikor apád is egy óriás csecsemő, még jó, hogy nem kell fővenni, büficetni 150 kilójába. Anyuka meg szóra se érdekes, hát nézd, most is láncfűrészsel vágja a körmit, more. Mondja, anya, állj le, ajándékot hoztam neked meg apának. Apádnak még egy liter pálinka. Ó, hogy hat vérnyúl rakjon fészket az orrodba, teli ágy, na! Kiderült végül, hogy két repjegyet kaptunk, meg befizetett valami apramantba, minket egy hétre a Horvátországba. Én meg itt lekapom a 10 körmiről, jaj, Istenem, hát zúzzam szét saját epekövem, de tényleg már. Jennifer azt mondta, hogy ez egy késői naszút, mert úgyse voltunk sehun. Hát tényleg, gyerekek, nem, mert Kálmán, hogy szíjam ki a hajtövit. Azt mondta, hogy az lesz a nászút, hogy levisz Alfába. Ne röhögj, én meg csomagoltam. Láttam ám Kálmánok, no, nem nagyon örül, de persze a lány előtt nem mutatta. Na, együtt a nap, volt nálunk 4 brönt, hát 2-be csak halózás. Ha mert mit tudni, mit esznek ezek a horvátotok, ugye? Nálunk a biztonság kedvéért volt fél disznó, hát mire litetjük, meg 50 májkrém könzerv. Na, mindegy, hát rövid volt egyébként az út. Kálmán zsebiből, a szalonna bőrből ilyen 10-et rákcsált el. Azt már ott is voltunk, de tényleg. Nagy nehezen megtaláltuk végül a szállást, ottan volt a tengernek a partján, hallod? Hát én még ekkora vizet akkor se láttam, mikor csőtörés volt a faluba. Vitorlások, nagy hajók, fürdőnépek, fölöttem hallom a víjogás, na mondom, anyukát is ideette a rosszabb. De nem ezek ilyen tengelice madarak, úgy hívják őket, hogy silányok, azok. Persze, hogy azonnal éttermet kerestünk. Kálmán nézte az étlapot, mintha tudna bármilyen nyelven is. Mikor a pincé megjött, azt mondja, kérjük szépen, 2, 2 pacal, pacal, mú, gyomra, halózás, érted? És 2 krumpli, krumpliva, krumplicski, and grande zimanko sir. Sir. Bitte danke. Végül kaptunk ilyen lecsacsics fasírtot, valami zöld moszatot meg kagylót. Láttad volna Kálmán fejét, mikor meglátta a kagylót. Hallod, gombfocizott velük. Égte, mint a rongy. De ez a csevapizi, ez nagyon faintos volt egyébként. Kaja után mondom,

légy már fürdeni, azt mondja Kálmán, hogy csak a bójáig lubickoljak, és ne ússzak háton. Hát kérdem, miért ne ússzak háton, Kálmán? Azt mondja, mert akkora orrod van, Jolán, hogy cápa uszonynak nézd, megfújják a sipot. Mondom, jaj már, Kálmán, te meg be sem menj, mert azt hiszik, bárna vagyolosz, levadásznak a zsírodén. Vagy tudod mit, Kálmán? Inkább menj be. Harmadik nap, ma egyedül nyaráltam. Tudod mi, mert Kálmán megtalálta a helyi detoxikáló intézet ingázóit, és egész nap oktatásban részesítették a helyi nevezetes pálinka ivás kulturáltságából kifolyólag. Tök részegen fetrenget a tengerpartján, 8 meduza, 3 denevér és mereven szorongatta a sligovicás üveget. Hát le is égett a napon, orvoshoz kellett vinni, felírt neki valami kencéterre, meg viagrát. Kálmán kérdi a dokitól, hogy ez meg minek? Azt mondja, hát a kenőcs a bőre, a viagra meg távol tartja a takarót. Fajn kis nyaralás volt nekem. Hát, inkább mentünk volna Alfába, esküszöm. Alig vártam, hogy hazaérjünk, hallott? Hát itthon azért mégiscsak másabb. Főzni, mosogatni, takarítani. Úgyhogy ilyen volt a nyaralásunk. Na, csumi, zdravo!

ért mai adásunk. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottak, hogy velem maradtak egészen az utolsó percig, és természetesen köszönöm azt is, hogy jövő héten remélhetőleg ismét bekapcsolják majd a rádiókészüléket a megszokott időben. Legközelebb, ha jó Isten is úgy akarja, mához egy hét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és próbáljanak meg minél több örömet találni a hétköznapokban. Kozma Grimmáriát